Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 B.

0: bizfm.hu.
1: Csak ebben a kitkat, megmutatom, mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: Reklám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni. A szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Vígszínházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ez szkeptikusan álltak.
1: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

Aki átmond, mondjon meg!

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem.

0: A bling.
1: A kumám, a címbim. Ja, az nem, az nem, az, az nyúl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bézz FM. Hírek.
1: Vezessünk óvatosan az iskolák közelében. Lejárt Polt Péter megbízatása. Jégkorongozhatunk a rakparton. A mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődött az iskola. Jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptembertől országszerte több százezer diák kezdte meg a tanévet. A tanintézmények környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és három alkotmánybírónak a megbízatása, miután betöltötték a 70. életévüket. A júliusban elfogadott alaptörvénymódosítás állította vissza ezt a felső korhatárt. A távozók Polt Péter, a Taláros Testület vezetője, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új alkotmánybírókat választania a megüresedett helyekre. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással dolgozik tovább a kormány. A szeptembertől életbe lépő változások alapján a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal szervezeti irányítását a miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. A többi polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálat irányítása változatlanul több tárca között oszlik meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminiszterhez, az Információs Hivatal a külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig a Honvédelmi Miniszterhez tartozik. Rendhagyó jégkorongos helyszínné alakul át egy napra a pesti alsórakpart. Szombaton a Veletek a rakpartra című esemény a következő jégkorong szezon nyitánya lesz az idősebb Antal József rakparton. A programon egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak a látogatók, miközben a jegesportot nem csak nézni, hanem kipróbálni is lehet. Folytatódik a szeptemberi nyár, ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Pénteken eleinte borult égboltra tekinthetünk fel, később egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő kedreggelt és szuper napot mindenkinek. A mikrofonnál RP, tartsatok velem, egy jó magyarral nyitom a mai 4 órát. Azaria, érkezik tőle az Okari, indulunk, start!

legyek, hoppá, ő már éjjel felejtett kaját. Rockstar vagyok, ez az életmenetek, sose mondták, hogy kerüljön el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek nagyon kellemes reggelt. Félig magyar, félig kuwaiti gyökerekkel bír, és egy olyan angol-magyar vegyes dallal megyünk tovább, ahol tulajdonképpen a hazai repcén egyes tagjairól is elmondja a véleményét, úgyhogy abszolút egy érdekes dal, tehát következik nálunk Jabber, és jön tőle a Stars, itt a 96 Ibiza FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: Doja Cat finoman szóval megrakta a hype vonatot, ugyanis csak az Egyesült Államokban eddig 4-szeres platinát ért el, de ez folyamatosan növekszik. A braziloknál gyémántot, Kanadában 7-szeres platinát, és Ausztráliában is 5-szeres platinát, ami angol nyelvterület. A jelölések száma is igen hosszadalmas, de mondjuk egy párat kiemelve. Az MTV Video Music Awards legjobb videó, ez jelölés maradt, illetőleg az MTV Video Music Awards nyár dala, ez is jelölés maradt, mindemellett egyébként rengeteg jelölés behúzott, sikeresen érkezik a szuperdal, Doja Cat, Paint the Town Red, már is mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni. A szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges, 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösség építő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ez szkeptikusan álltak.
2: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

2002. április 22-én született Balmazújvárosban Nagy Boglárka néven, és a dal 2020-as tehetségkutató műsornak az elődöntőse volt, úgyhogy a hang az biztosított. Érkezik BSP-vel közös Always Be Mine című dala, itt a 96 Base FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper kedreggel, biztonságos vezetést az utakon. Árpi vagyok, már is mondom elé a részleteket. Lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Petneházi utcában, úgyhogy ha itt haladtok, ez az info hasznos. Ilyen Ryan Castro, K-pop gangsta és a La Villa, itt a 96-nél Bészefemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Számos előadó köszönheti sikerét a TikToknak, hogyha éppen olyan dalt rak ki, amely beilleszkedik a trendbe, felkapják, valahogy megérzik, akkor virálisan nagyon nagyot megy. Nincs ez más a következő alkotói közösséggel sem. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bang, Shensia és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en egészen nagyot szól, és nagyon jól is nyitott. Már is mutatom, miről van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
4: Vezessünk óvatosan az iskolák közelében. Lejárt Polt Péter megbízatása. Jégkorongozhatunk a rakparton. A mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődött az iskola. Jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptembertől országszerte több százezer diák kezdte meg a tanévet. A tanintézmények környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
5: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgásra. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
4: Lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és három alkotmánybírónak a megbízatása, miután betöltötték a 70. életévüket. A júliusban elfogadott alaptörvény módosítás állította vissza ezt a felső korhatárt. A távozók Polt Péter, a Taláros Testület vezetője, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új alkotmánybírókat választania a megüresedett helyekre. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással dolgozik tovább a kormány. A szeptembertől életbe lépő változások alapján a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal szervezeti irányítását a miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. A többi polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálat irányítása változatlanul több tárca között oszlik meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminiszterhez, az információs hivatal a külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig a Honvédelmi Miniszterhez tartozik. Rendhagyó jégkorongos helyszínné alakul át egy napra a pesti alsórakpart. Szombaton a Veletek a rakpartra című esemény a következő jégkorong szezon nyitánya lesz az idősebb Antal József rakparton. A programon egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak a látogatók, miközben a jeges sportot nem csak nézni, hanem kipróbálni is lehet. Folytatódik a szeptemberi nyár, ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Pénteken eleinte borult égboltra tekinthetünk fel, később egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B, szuperszónikus szerdát és kellemes napot minden bészesnek. A mikrofonnál Erti, nagy YouTube-ban lépes mézet, jön Dash, érkezik tőle a Winnie Pooh, itt a kedvenc.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek kitűnő keddet, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Egyirányosításra kell készülnötök a harmadik kerületben, az Ürömi úton a befelé eső irányba. Ez az info hasznos a haladás során. Jön egy rap klasszikus, Eminem, és tőle is a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Beats FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy viszi a Dunának a mutakamu hádát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: Jól teljesített a MÁV iskolakezdéskor. Vizsgálják a balatoni bringakör állapotát. Jubilál a Puskin mozi. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A MÁV online csoport minden járata elindult az iskolakezdés reggelén. Vitézi Dávid miniszter kifejtette, például a Volánbusz teljes országos hálózatán csak nem 5000 járművet tudtak forgalomba állítani. A budapesti agglomerációban is rendben zajlott a közlekedés. A BKK-val minden szükséges intézkedést előre egyeztettek. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet adni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
4: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozás vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
3: Hipnózist, meditációt és még reinkarnációs utaztatást is kínált egy nő az interneten, de a NAV revizora előtt már nem volt minden rendben. A 17 000 forintos konzultációról ugyanis sem számlát, sem nyugtát nem adott. Ráadásul adószáma sem volt, így a hatóság akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat rá. Az ellenőrzés után a nő jobb belátásra tért, és adószámot váltott ki, hogy a jövőben szabályszerűen végezhesse tevékenységét. 100. születésnapját ünnepli a budapesti Puskin mozi. Szeptember 25-e és november 28-a között ritkán látható klasszikusokat, élőzenés vetítéseket és filmklubokat tartanak. A jubileumi programsorozat Fritz Lang Metropolis című némafilmjével kezdődik, amelyhez új elektronikus kísérőzene is készült. A záróvetítésen pedig Charlie Chaplin Aranylász című filmje látható élőzenei kísérettel. Ismét napos idő várható, kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is elértek minket a világ bármely pontjáról és bármely idejében. Ibiza.fm.hu, úgyhogy próbáljátok ki ezt is, illetőleg a Budapesten kívül éltek, akkor pedig adott. Addig pedig jön a gyönyörű Sencia és a Bossa Bap. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Szülinapi ajándék jár a rendőröknek. Már elérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni. A szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges, 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ez szkeptikusan álltak.
2: Folytatódik a szeptemberi nyár, ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Pénteken eleinte borult égboltra tekinthetünk fel, később egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Száguldunk tovább Azariával, érkezik tőle a Pull Up, egy jó dinamikus szerd reggel a kedvenc rádiótokban.

Az biztos, hogy Post Malone szereti a gyémántot, hiszen a legtöbb slágere elérte ezt a minősítést. Nincs ez másképp, mint a következő Wow című dallal. Alapvetően a fontosabb listákon szinte mindenhol elsőjén nyitott, és több mint 400 millió néztétek meg a YouTube-on. Jön Post Malone, Wow, na csumár, azt húzzuk!

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. Hírek.
2: Vezessünk óvatosan az iskolák közelében. 4 alkotmánybíró távozik, jéghoki költözik a rakpartra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptembertől országszerte több százezer diák kezdte meg a tanévet. A tanintézmények környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
3: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgásra. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
2: Lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és 3 alkotmánybírónak a megbízatása, miután betöltötték a 70. életévüket. A júliusban elfogadott alaptörvénymódosítás állította vissza ezt a felső korhatárt. A távozók Polt Péter, a Taláros Testület vezetője, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új alkotmánybírókat választania a megüresedett helyekre. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással dolgozik tovább a kormány. A szeptembertől életbe lépő változások alapján a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal szervezeti irányítását a miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. A többi polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálat irányítása változatlanul több tárca között oszlik meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminiszterhez, az Információs Hivatal a külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig a Honvédelmi Miniszterhez tartozik. Rendhagyó jégkorongos helyszínné alakul át egy napra a pesti alsórakpart. Szombaton a Veletek a rakpartra című esemény a következő jégkorong szezon nyitánya lesz az idősebb Antal József rakparton. A programon egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak a látogatók, miközben a jeges sportot nem csak nézni, hanem kipróbálni is lehet. Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, e o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, telefon, SMS, Viber 0620-96-499-99, ide tudtok üzenni nekünk. Érkezik egy ifjú hazai, Belánó, aki a német rap nagy szerelmese hozzám hasonlóan. Én a Starboy.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Nehéz közlekedés.
1: Stresszmentes közlekedés minden vészesnek. Árpi vagyok, már is mondom mellé az infókat. Napközbeni félpályás lezárásra kell készülnötök Budán a 12. kerületben az 5-ös úton, amely ugye közel esik a Mennyét úthoz. Az itt lakók és az erre haladók hasznos, hogyha erről tudnak. Ilyen Follow the Flow és egy jó kis klasszikus, mára már az anyám mondta. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás, mindegy, itt csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 96.4.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megtehetett, várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
5: ASAP Rocky a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbus turné. Ne maradj le róla!
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
6: Rendben jártak a vonatok iskolakezdéskor, nézik a balatoni bringa kör állapotát. 100 éves a Puskin mozi, a mikrofonnál Gál Ildikó. A MÁV Online csoport minden járata elindult az iskolakezdés reggelén. Vitézi Dávid miniszter kifejtette, például a Volánbusz teljes országos hálózatán csak nem 5000 járművet tudtak forgalomba állítani. A budapesti agglomerációban is rendben zajlott a közlekedés. A BKK-val minden szükséges intézkedést előre egyeztettek. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet adni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor a klub elnöke.
7: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
6: Hipnózist, meditációt és még reinkarnációs utaztatást is kínált egy nő az interneten, de a NAV revizora előtt már nem volt minden rendben. A 17 ezer forintos konzultációról ugyanis sem számlát, sem nyugtát nem adott. Ráadásul adószáma sem volt, így a hatóság akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat rá. Az ellenőrzés után a nő jobb belátásra tért, és adószámot váltott ki, hogy a jövőben szabályszerűen végezhesse tevékenységét. 100. születésnapját ünnepli a budapesti Puskin mozi. Szeptember 25-e és november 28-a között ritkán látható klasszikusokat, élőzenés vetítéseket és filmklubokat tartanak. A jubileumi programsorozat Fritz Lang Metropolis című némafilmjével kezdődik, amelyhez új elektronikus kísérőzene is készült. A záróvetítésen pedig Charlie Chaplin Aranyláz című filmje látható élőzenei kísérettel. Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a táborba köves, kérlek, úgy megölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. A Bástya nagyon érzi a saját népének a hangzását, de a világ is nagyon örül ennek. Brian David Castro Sosa néven látta meg a napvilágot 94. január 14-én, úgyhogy hozzám hasonlóan ő is Bach. Viszont olyan slágereket tud csinálni, mint a most következő La Villa, Capoval és Gangstával közösen, amely egyébként a Billboard Latin Airplay slágerlista első helyéig menetelt és megszerezte a hallgatók szívét is. Jön ez a szuper dal itt a Bészen.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy nagyon jó kis klasszikussal, a 2000-es évek derekáról. Minden európai és minden tengeren túli csárton, ami fontos, behúzta az első helyet. Majdnem megrúgott eddig egy gyémántot, ami azt jelenti, hogy 9-szeres platinát ért el. Ez nem más, mint a legendás Outkast, és érkezik tőlük a Miss Jackson. Sokan szeretik

sokan letöltötték csöngő hangnak is, illetőleg egy igazán komoly kuldalán nőtte ki magát. Én mára ezzel a klasszikussal búcsúzom, holnap reggel 6:10 között várok mindenkit, nektek a legszuperebb napot kívánok, a mikrofonnál Árpi volt, sziasztok, ciao.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Repülök úton már Panamába, egyenes úton viszlek be a szobába, to the rooftop, ingyenbe, belazázba, mint a kincsre, hogy tekintek az anyukákra. Menjünk tovább, most már 1 millió fölött és folyamatos növekvésben. 2025. november 29-én droppolt a világhálón és a fülekben jön Pifu Marics Peti közöse, Schwindler. Itt a 96.4 BSFM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Meglepték a rendőröket, ingyen jár a HPV elleni oltás. Színművészekre voksolhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak, születésnapja után minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges, 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
2: Folytatódik a szeptemberi nyár, ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Pénteken eleinte borult égboltra tekinthetünk fel, később egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: DNS Windler.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B. Na, hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok. Good vibe-okkal keltem ma is, főleg, hogy már 10 óra múlt. Gyertek rá erre a napra, Paul G-vel és a Rapstar-ral együtt.

96.1 Bass FM, Rapipe R&B, a megjelenésnél annó ezt a dalt Curtis és Széles Izaia hozta a stúdióban, és meséltek egyébként a bohókás újra egymásra találásra, mármint szigorúan szakmailag, és kitörtek arra, hogy mennyire vicces volt a videóklip forgatása, a dal tartalmával ellentétben, ami a szegényebb társadalmi rétegekre hívja fel a figyelmet, itt a Bass-en az utolsó falat.

0: 96.4 Bass FM, Rapivel PRMB, érkezik Designer. Kapaszkodjatok meg, a dal címe nem a cuki fekete-fehér állatról szól. Designer egy BMW X6-osra gondolt, a panda fekete-fehér kinézete miatt, aztán Kanye West meghallotta a számot, és annyira bejött neki, hogy konkrétan rá is repelte a saját albumán. Egy panda, ami végül Kanye-nél landolt itt a Bass-en.
1: I'm feeling myself.

Ez így nem mehet.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és a következő órára már eléggé rákészültem, úgyhogy nem hagydám ki semmiért. Veletek együtt pedig még jobb lesz. Dash és a Winnie Pooh.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bills FM, Rap-Hip-Hop, R&B. Lil Wayne-nél már az is önmagában elég volt, hogy a karrierjét 8 évesen kezdte, és 10 évesen már a Cash Money Records egyik legfiatalabb előadója volt. Mire mások megtanulták, mi a kazettás magnó, ő már rímeket írt rá. Itt a 96.4 Bills FM-nél a hip-hoppal.

96.1 Vészafem, Rap, Ibab, R&B. Hogyha emlékeztek még a korai Manu dalra, a Messziről jöttemre, akkor azóta kiderült, hogy azért a problémák mégiscsak itt maradtak. Pár évvel később erről szól a 4 You.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.1 Bassa FM, Red Hip-Hop R&B. Érkezik Naughty Natasha Dambója, ami amúgy nem egy random karibi varázsige. Ez a dal 1990-ben már megjelent, később pedig egy egész zenei stílus, a reggaeton egyik alapjává vált, vagyis ma a latin bulikban erre rázzuk úgy, mint hogyha nem lenne holnap. Ez a Dambó.

96.4 Bass FM, Rappi Pepper & Beer, Juicy WRLD érkezik. Na ez a dal már önmagában is egy kis lelki gyomros, de a sztori érdekesebb. Juicy WRLD állítólag gitárleszként találta meg a dal alapját, és a Sting című dal gitármintáját használta fel. Aztán ebből lett egy világsláger több milliárd streammel, a gitáróra, a szakítás és egy globális depresszió. Ez mind itt a 96.4 Bass FM-en, a Lucid Dreams-ben.

0: 96.1 Bész FM, Revi Peppe R&B, a ti kedvenc előadóitokkal töltjük teli a következő órát, maradjatok velünk, Dash Young Fly és az Omama is jön.
1: Műsorajánló.

0: órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: SF Rocky, a Don't Be Dumb turné.

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Base FM 96.4 Base FM
1: Astro, no.

96.1 Bass FM, Refipepe, R&B, érkezik a BSV zenekar, akiknél az utóbbi időben a legnagyobb attrakció az, hogy Nagy Bogi elég sok dalukhoz csatlakozik, már a koncerteken is, és hát ez bizony táptalajt ad a pletykalapoknak, mert talán a semmelesegőben, hiszen mondták, hogy nincs semmi. Always be mine.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pe-

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, itt van Szakács Gergő és Tideni dala, és hát Tidenivel tudjuk, hogy az életem szó mögött általában minimum három érzelmi hullámvasút és egy rossz döntés parkol. Mondtam.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: 0620-96-4-99-99. Én Faragó Janka vagyok, és csörögetek be, hogyha esetleg keresnétek a következő órában, hiszen még itt lesztek, megdobjuk el Sensziával és a Bosszáppal.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Cardi B eddiges ne tovább üzemmódban. A dal klipjében ráadásul egy komplet Millennium Morrow pillanatot hozott létre, fehér ruhában, Hollywoodi glamben, szóval ha már elég volt valamiből, legalább nézzünk ki közben.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Rengeteg könyvet kell kiolvasni addig, míg valaki eljut a P betűig. Vámárék már ott vannak. Itt a Playboy a Bass-en.

0: tiéd.
1: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
2: Baragó Janka vagyok, pont itt találkozunk holnap majd 10-től, legyetek jók és nagyon szép délutánt mindenkinek, ehhez jönnek a magyar és a külföldi, de egyaránt részes előadók, most például Pifu és Marics Peti a Schwindlerrel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között veletek itt az éterben. Imádom az ilyen csípőtekerő zenéket, pörög a dembó, Natina Tasától, Nando Boomtól és Dimelo.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ,

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Nemrég elvesztettünk egy fényesen ragyogó, eszméletlenül tehetséges csillagot. Dolly Parton emlékére Eminem is kitett egy bejegyzést a social médiában. Pörögjön tőle a Dirty Sim Shady a 96.4 BSFM-en.

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Érkezik hozzánk Bellano, aki mindjárt átépi az Instán az 50 000-es követői tábort. Eztől Last Star Boy, a BSN.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: them boys.
1: 96.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Doja Cat megosztott a social médiában egy hosszú videót, amiben őszintén mesél arról, hogy pár évvel ezelőtt kábítószerfüggő volt. Szerencsére kért segítséget, a mentális egészségével nap mint nap foglalkozik. Pörög tőle az Agora Hills, a

96.4 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik hozzánk a House of Pain a Jumperen című zenéjével. Több zene ihlette ezt a felvételt, például Bob és Earl, Harlem Shuffle című dala is. Pörgetem is a 96.4-en.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy csajos zenével megyünk tovább, ő Tyla, a Push to Start-tal, a

0: 98.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik hozzánk egy duó, a Valmar, amiből Miló és Marics is kipróbálhatta már magát mentorként egy-egy tehetségkutató műsorban. Ez a Visszavérem Bruno Valispakkal és Manuellel közösen a Beatsen.
1: Amigo!

a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop. R&B.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Évek óta kapja Post Malone azokat a kommenteket, amiben azt kérdezik a rajongók, hogy mikor fog végre újra rappelni. Egy videóban válaszolt is erre, vett egy mély levegőt és csak annyit mondott, hogy amúgy sokszor stúdiózik és nagyon menő dolgokra készül. Érkezik Ty Dolla Sign-nal közösen a Psycho, aki

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő trekkekkel, mint például MC Ghost-től a Te. Itt a 96.4.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-94-99-99-en tudjátok megtenni. Rozinak szól, Jude Law-tól a Sötét, a 96.4-en.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Beltabak csomóponti felüljáró kifelé a 11. kerületben, úgyhogy ha teltitek, választhatok más útvonalat. Érkezik a Diaz Menta, ez tőlük a méreg, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96 BFM, rap, hip-hop, R&B. Izgatottan készül SZA, mert a hétvégén Kanadában fog koncertezni. Nagyon szorítunk neki, pörögjön tőle a bosszabb a 96.4-en.

0: egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Bány bolt, de 10 000, de nem iszom, csak 10 000.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozom a megszokott menőbbnél menőbb beateket. Velünk lesz például SM is Curtis, DMX, az óraindító pedig Dash Youngplay és Azaria közöse a Bak Bak lesz a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
0: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbus turné. Ne maradj le róla!
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 98.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk egy fiatal tehetség, aki nem más, mint Belánó. Ez tőle a Starboy, a Beats-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Nehéz közlekedés.
1: 96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Erős a forgalom az első kerületben a Fredrik Bornak parton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Pörög Manueltől a Need You, itt a Bissen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, KSI hálát adott azért, amilyen élete lehet, a munkájáért, az emberekért, akik körülveszik őt, és egyben megköszönte a rajongóinak a sok támogatást is. Szeretjük az ilyen pozitív bejegyzéseket, érkezzen most ő Trippie Reddel, Tikovit, a BFM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. Az Omamát fogja pörgetni, Destől és Young Flytól, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: SF Rocky a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Dash és Young Fly Omama című slágere után pedig megindulunk még hozzá Paul Russell, Lil Wu-Tang című dalával itt a BSFM-en. Nagy erőnk! Let me tell you.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Szakaszos sávlezárásra számítsatok, méghozzá a 9. kerületben, a Mester utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Valmárékkal és Tomival, és közös dalukkal, a Valencia című slágerükkel, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Kiss FM.
1: Rap,
0: hip-hop,
1: R&B.
0: Besten kívül is. KissFM.hu.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kid Leroy Girl című dala után gurulunk is tovább, Azáriával és Dessel és Drogba című slágerükkel itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper feldolgozással. Blue Country eredeti slágerét a Hidden Up Style dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Bossap. Figyeljetek csak, ezzel megyünk már is tovább.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban, de sem megyünk tovább, ez pedig Vinny Puccini slágere, itt a kedvenc rádiótokban, nagy erő.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 8. kerületben, méghozzá a Szent Király utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a Well Hello-ból Diaz, a Hősök formációból Menta, a srácok összeálltak nem először és nem is utoljára, bízunk benne, és ledobtak nekünk egy nagyon kiváló dalt, aminek a címe Méreg. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Hiába

0: 96.4. Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96. Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jude Law Sötét című dala után Travis Scott-tal fogunk tovább gurulni, tőle is Highest in the Room című dalával itt a kedvenc rádiótokban, a 96. Bass FM-en.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Állj meg, ne siess, kérlek, várj meg. Ne jársz az eszedet, tűnj hozzám. Valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 Beast FM Rap Hip Hop R&B. A következő dal tulajdonképpen egy feldolgozás, ugye Gotye, Somebody That I Used To Know című slágerét dolgozta fel Sleepy Hello és Doci, és megcsinálták a következő slágerüket, aminek a címe Anxiety. Ez jön itt a Beast FM-en.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B. A sikernek mindig ára van, és nem mindegy, hogy mekkora. Morioness ezt vette górcső alá, amikor is megírta Ez az ára című dalát. Most ezzel megyünk tovább itt a BSFM.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. Take a 10 second detention.

0: 94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Lil Nas X és Jack Harlow Industry Baby című slágere után egy ifjú titánnal jön Belano, tőle is Starboy című dala, ami exkluzív van nálunk, hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 94 Beast-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

96.1 BSFM Rap Hip Hop NBA Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Telefon, SMS, Viber tudtok továbbra is üzenni 0620-96-499-99-es telefonszámon. A folytatásban Tídenivel megyünk tovább, tőle is Ha elmegyek című slágerével itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en. Na gyerünk!

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Yeah. Hey man, my real niggas in this motherfucker, man. You feel me?

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, Ékan, Ékan's Beautiful Day című dala után magyar vizekre elvezünk. Jön a mi Szirmai Marcink, azaz Pogány induló, tőle is egy igazán dinamikus, lendületes dal, ez Afrobeat című slágere, itt a kedvenc rádiótokban.

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: ízfm.hu.
1: I going to bang bang.

Szóval jön a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet, mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

kölyök, hoppá, ő már régen felejtett kölyök. Rockstar vagyok, ez az élet menetek, sose mondták, hogy kerüljön el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már régen felejtett. Gyere, üljél be, babám.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

Rap, Hip Hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Astro. No.

motion. Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is bassfm.hu. So fair. Yeah. So fair.

minden alkalom. Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom. De ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz. Ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak. Amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem. Amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első. Úgyhogy te mész.

0: Pinterest, ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet.

0: kártya, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Boost.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

Kiss FM.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. A lemezjátszóknál DJ Ghost, Base FM, Party Mix.